nem vagy, mint plogt. Ne kárál gádéjumban. Tehát, azt hiszem, hogy Skystar kászom is, un visiem is,